0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se jednosoban namješten stan u Bulevaru Crnogorskih heroja broj 38. Kontakt telefon 067 671 010 067 671 010. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. 067 355 345. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce, ulica Vojvode Batrića, broj 6. Kontakt telefon 067 631 200 067 631 200. Oglasi, oglasi. A Szegedi Tisza híd Vasszerkedarra töltötték fel a képeket, az ott remásznak ki az egyetemisták, az egy internetes videóra. Állnak egy ideig, aztán több kamerájából vették fel, vagyis többen voltak.